bayno mo dana ko tafa nyalgo nyawna nyalaade tafa nyalgo kadi nyaade nyalaade su yama a joldama nyen be fuppe kaffer be daro su yama jom nangi be jodro gorko gorde wonde yaade woni wiite Aliou Thiam gorko bayno o bonnani.

Mariannek meg a jajam, Pjelelen egy példel a lezen. Biza máma den, reglegény. Abdulai simér, szabály, mérle. Senegal ma jokor maram chaim, Yasin pat, imam jamerle. Moja kine kimer, nikku nyur chi Senegal. Ginyan simer, ag Abdulai simer, ag Kati simer, ag Gimi simer, sabay, ayako ko jaw lingarle.